0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: kavargat, élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... BW Rádió. Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Together forever and never, 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitagyó Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez itt a Lazulási Velem Szille. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak. Kezdődik egy jó kis buli, ami 18 óráig tart velem Szille. Várok mindenkit a chatfalunkra. Bitang, kötője jó, kötője radio.com.

0: Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Closer. Don't speak. Just listen to the sound.

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Hello, hello, bello, kedves Bitang Jó Rádió hallgatók! Csodaszép délután kívánok minden kedves hallgatónak. Én Szil vagyok, ez itt a Lazulási Velem. 2026. július 24-e van, pénteki nap, azaz kis szombat. Minden Kingának és Kincsőnek boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok: Mirabella, Csenge, Jolán, Krisztina, Boris, Kapoly, Levendula, Bernát, Dániel, Luisa. Nektek mindannyiótoknak boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog szülinapot, bizony. Hát kérem szépen, eljött ez a mai nap is, remélem vártátok ugyanúgy, ahogy én is, hogy veletek lehessek, legalább erre a két órára. Át fogom adni, kedves hava. Nos, hát kérem szépen, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévőeket, és a Facebookosokat, itt nálunk a Bitang Jó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötőjelradio.com. Itt van két robotunk, Bobi és R2D2, Bubu 81 és Bubuné, Hava, Horgász, Sos 29, Zsuzsi. Nagy puszi nektek, kellemes lazulást velem mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol itt van mindenki, aki számít: Baborka, Vergilius, Sellőlány, Red Jocks haverom, ugye? Aztán itt van kedves Sunny, Apex, aztán még sokan mások: Szemes, Pokolfajzat, Iron, Ella, Varázs, Ceruza, Aktív Csaj, nagy puszi neked is, Afrodité, és még sokan mások. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, itt van Dani 195, és kedves Imre 400 is. Hát kérem szépen, végre péntek van, ugye mindenki várta. Jön a jó kis hétvége, hát használjátok ki. Na, de én hoztam egy kis meglepcsit, egy Obsidian zenét, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Figyelj, fülej!

Természetesen a mai délutánon is lesznek meglepetés zenék, készültem, úgyhogy figyelj, fülej. Érezd jól magad!

érkezik egy Chelsea Emilia van der Leen, Burning Fuse, itt a Bitangyó Rádióban. Hát tudod, a mormoták nagyon sokan vannak, kedves hava, az alvás nagyon jót tesz mindenkinek, nem tudtad?

Hájó, halihó, üdvözlöm, aki éppen belekapcsolódott a műsorba. Lazulunk 1500-zal, hanem többen, ugye? Hát kérem szépen, megérkezett Roli 35 is. Nagy puszi neked, kellemes lazulást, és azoknak is, akik most kapcsolták be a Bitangyó rádiót. Én egészen 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik kedves főnököm Pinocchio, és a péntek esti megaparti, majd tartsatok vele is. Úgyhogy utána érkezik Pinocchio, ne felejtsétek el, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal. Hú, hát kérem szépen, érkezik egy díva, bizony, ő Madonna. I Feel So Free, egy jó kis zene, aztán, Marie Blaine, On They Will Be. Figyelj, fülej!

Jön, érkezik egy fiatal ember, akinek orgánum hangja van, ő Teddy Swims, You Make It Easy a dal címe. Figyelj, fülej!

Már is érkezik egy Bíró Club Mix 2015-ből DJ Bírótól, Fritz Carbrenner, Back Home.

Hát kérem szépen, eljött az idő és a pillanat, hogy tekerjünk egyet, ugye? Hát van, aki a bringájával, van, aki a csípőjével. Egyet jobbra, egyet, kettőt, hármat, jobbra, balra, előre és hátra. Figyelj, fülej! Szedd alá!

Jön, érkezik még egy meglepcsi számotokra, kedves hallgatók, hogy felébredjünk, ugye, nincs alvászat meg ilyesmi, bár küldök mindenkinek egy virtuális kávét, egészségetekre, mindannyiótoknak. Insomnia, DJ Tiesto.

Na most figyelj! Ez jó kis zene lesz. Na gyerünk! Adagio for Strings, DJ Tiesto itt a Bitangyó Rádióban.

Azt gondolom, a következő zenét is nagyon sokan fogjátok szeretni. DJ Sterbinski, Discovery, figyelj, fülej! Az biztos, hogy originál verziómba hozom, úgyhogy hát jó lesz. Remélem.

Hey-ho, hallihó, hát remélem mindenki sikeresen felúcsúdott, ugye? 17 óra 1 perc van, még egy órát vagyok veletek, aztán 18 órától érkezik 20 óráig Pinocchio és a péntek esti Megaparti című műsora. Remélem mindenki jól érzi magát. Üdvözöllek, kedves Kata, itt a chatfalon. Kellemes zenehallgatást. Hát kérem szépen, remélem nem fognak engem megkövezni, de hoztam egy kis Droplex zenét, Mantara, exkluzív. Fogadjátok sok szeretettel. Aztán majd érkezik Armin Van Buren is, és Manic, Smack, bla bla bla, figyelj, fülej.

Hello, halli, hó, remélem mindenki jól érzi magát, különösen azért, mert ugye péntek van, ami azt jelenti, hogy itt a hétvége, és remélem mindenki jól fogja tölteni a hétvégéjét, vagy akár velünk is, mert hogy hétvégén is lesz élő adás itt a Bitangyó Rádióban, de majd elmondja Pinocchio, az biztos, úgyhogy 18 órától érkezik, 20 óráig Pinocchio és a péntek esti meg a parti, tartsatok vele majd, ne menjetek sehova, én még egy kicsit zenélek nektek, aztán én is megyek hétvégézni bizony. Érkezik Scooter, Always Hardcore, aztán jó kis Vaya con Dios, né na na na, figyelj, fülej!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Néna, nana, vaya con Dios, 2019-es remix,

Haladunk is tovább, érkezik Armin van Buuren, Great Spirit. Lesznek még meglepetések, bizony.

Ne felejtjétek, kevesebb mint fél óra is érkezik Pinocchio péntek esti meg a partiával, 18 órától 20 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ami a további zenét illeti, érkezik a Ritual DJ Deca Tuning Mixe, Tiesto és Jonas Blue és Rita Ora előadásával.

érkezik egy kicsit csajosabb zene, Madonna, ugye? Hang Up, DJ Splash remixe. Aztán érkezik Pink is, ugye? Már nagyon rég hallgattuk a Pinket. Raise Your Glass, Techno Boy bootlegje. Figyelj majd és fülelj!

A következő zenét én Csápás Rozinak küldeném, Martin Garrix, Animals, DJ D. Brokles bootleg mixét. Fogad sok szeretettel tőlem neked.

Ne menjetek sehova, érkezik Feeder, Goodbye, Poor Beat Remix, Master 2. Vagy Master 2.

Kérem szépen, megkérdezte kedves Csámpás Rozi, hogy Pinokkió után jövök-e vissza? Hát nem jövök vissza. Hát elég rosszul olvastad, babám. Sajnos én már nem bírok annyit ücsörögni itt az asztal előtt, ezért is nincsenek már 4 órás zenéim, illetve műsorom. Úgyhogy nekem bőven elég ez a 2 óra, majdnem naponta, ugye? Amikor veletek vagyok, kivéve csütörtökön, meg ugye a hétvégén.

0: Tehát 10 perc múlva érkezik Pinocchio, pontosan Pinocchio és a péntek esti megaparti 18 órától 20 óráig lesz veletek a ma este folyamán, úgyhogy tartsatok majd vele!
1: Someone listening?

Hát tessék figyelni, fülelni, érkezik a Red Lights Tiestótól. Szóval ma megeszem vacsorára kedves Katát, ugye? Remélem nem vagy rágós. Szárnyát vagy combját? Ez itt a kérdés. Múltkor volt a Louis de Funès-es film, azt néztem, amikor ugye beszabadulnak a húsgyártó üzembe, és ilyen műkajákat gyártanak. Hát valami hatalmas ez a film, nézzétek meg! Hát én minden esetre szétröhögtem magam, a Szódziher. Mert bizony néha régi filmek is jók tudnak lenni.

Én ezzel a jó kis zenével szeretnék tőletek elbúcsúzni. Legközelebb hétfőn találkozunk este 8 órától, Rockvillám, ne felejtsétek el. Szia voltam, kellemes hétvégét mindenkinek. Hello, bello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott Moncáres, mi vajon a szíved terve?

Béla vagyok. Hello, hello, gyakorok, ez a többi tangyó rádió, benne már a fafejű, fafejű, Pinokkió egészen 20 óráig. Ha valaki tud, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen el szólni. Mindannyian vágyunk egy olyan munkahelyről, bizony nem kell dolgozni, bizony jól fizetnek. Hát szóval Béláim, ez a Bitangyó Rádió, benne a fafejű, fafejű, Pinokkió.

0: Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Igaz életem. Hát de bizony. Hello!
1: Dolgozzon a fene!
0: Így igaz, igaz, kopasz?
1: Inkább a kocsmába megyek!
0: Hát irány a kocsma.
1: Hello! Béla vagyok!
0: Hogy én s uraim!
1: Kőványán dolgozom!
0: 2026!
1: A munkától undolodom!
0: Július 21-e van, péntek!

0: Na, kérdez, hogy ez volt a jól megszokott pénteki, amely igazi munkacsináló dal a Bitokrádióban. Hát kedves Bélem, igaz kopasz barátom, hát menjen a fene, inkább a kocsmába megyek, hölgyeim. Hát akkor toljuk el azt a kibaszott kocsmát!
1: Állj, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Hát kell, kell!
0: Toljad, kopasz, toljad, te is! Ne sumákolj!
1: Bélem, megálljunk! Előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak!
0: Kijelölöm, eddig kell tolni!
1: A jel!
0: Itt a jel! Eddig kell tolni!
1: Na most, Bélem!
0: Na most, Bélem, nyomjuk!
1: Nyomjuk!
0: Nyomjuk! Nyomja te is, basszus!
1: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
0: Na ezt jó elbasztuk! Hát túltoltuk! Viszont a Bitang Jó Radio Station! Can you feel the sound when the whole night starts to turn? Hát Béláim, hát ezt túltoltuk.

Na Béláim, mielőtt belekezdenünk a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus adását. Kérem szépen Szilkraganőnek, kedves Szilik, össze a fantasztikus két órát. Köszönöm szép estét, jó pihenést neked egész hétvégére. És persze ugye várunk vissza, ugye hétfőn ugye 20 órától. Tehát hétfőn 20 órától ugye Szil és a Rockvillám. És akkor Béláim, ha már túltoltuk, akkor toljuk meg. Ez a Bitangyó Rádió. Bum, bum!

ébresztő Magyarország! Ébresztő vagyok a nagyvilágban! Ébredjék álmából a világ!

vártam más, de válaszom igen. Boom, boom. Let it burn. Boom, boom. Feel the vibe. Boom, dance floor, boom. Move your ass.

Na, ha bitton göröd, jól belekezdtünk, igaz Béláim? Addig tudtuk, csak eltúltuk. Mert ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejé Fafejé Pinokkió egészen 20 óráig. Ez itt a péntek esti meg a parti. Hát erről bizony-bizony nem illik lemaradni. Mert aki lemarad, az bizony kimarad egy jó buliból. Bonnie M. és a Babies Gang egy közös felvételen. Happy Song, és egy boldog dal a Bitangyó Rádióban. A Béláknak.

Kata, ez nem quiz show. Happy song? Jó! Hát persze, hogy jó, beatang jó, radio station.

gyorsan, közben nézzük meg mi újság a chatfalunkon. Itt vannak velünk az ügyeletes robotjaink, ugye Bobby, akitől akartam nyugodtan lehet kérdezni, aztán vagy válaszol, vagy nem. Ugye itt van R2D2. Itt van szép Erdélyből Bubu barátom, és persze gondolom vele van, kedvese Melinda is, vagyis alias Bubuné. Itt van egy csámpásról, ugye itt van Kata. Itt van a Mázli. Mekkora Mázli. Itt van a Nefertit, itt van a Pista 67. Itt van az én egyetlenem, az én drágaságom. Hello! Csók! Ide, csók oda! Itt van Zorka! Itt van a Zsuzsi! Itt van velünk ugye a háttérben a Wolf kapitány is.

Hát kérem szépen, az igazat, megvan egyébként itt Londonban, elég jó idő van, mondhatnám azt, hogy gatyarolasztó meleg van. Hát, vétangyarádió.com. Egy örök téma, kérem szépen, mostanában. Nem kell hozzá sok szöveg, elég annyi, hogy bum-bum. Megjött Drusán B-csupi, hát hello-hello! Mi újság a fronton? Békesség és nyugalom, remélem. Hát Bécsben lemaradtál a tolásról, tótuk-tótuk, de tótótuk! Hát tótótuk! Emberek, álljunk meg, tótótuk!

hogy egy csopi basszus kulcs kellett az erősítés. De aztán látod, túl is túltuk basszusa. Annyira túltuk, rátoltuk.

Hát a babám, hát a tutótuk, basszus, kúcs, tutótuk. Hát irány Svédország. Életem azért van rajtam. Legyen mit levenned. Na mit angyó rádió? Iron Chupa és a fantasztikus Little Sis Nora. Beauty Call.

Svédországra szépen ugye egy testvérpáros Iron Chupa és Little Sister Nora és a felvétel a Beauty Call. This is the Bitangor Radio Station. Hát, hogy is uraim, kék az ég, és zöld a fű, bármennyire meglepő és igazságos.

egyéb fantasztikus Phil Collins szerzeménye. Another Day in the Paradise. Bizony, bizony egy másik nap a paradicsomban. Egy feldolgozás, amely bizony Brandy nevéhez fűződik. Tehát Brandy és az Another Day in the Paradise.

0: egy rádi határok nélkül. Ugye benne péntekről lévén szól, egy műsor persze stílszerűen a péntek este, meg a parti egészen 20 óráig a Fafejű Fafejű Pinokióval. Ez itt a Bitangyó Rádió, egy megújult weboldal, gyere és nézz körül te is. Benne hírekkel, információkkal, adástervel. Némi info, néhány műsorvezetőről, aki ugye ezt merte magáról vállalni. És persze az elbarátodatlan podcast, ugye menüpontunk, ahol bizony-bizony visszahallgathatók, ugye régebbi műsorok felvételről. És bizony-bizony remélem hamarosan, hogy el fog indulni a hallgatói üzenetek menüpontunk is. Ugye én már ugye egyelőre látom ezt a pontot. A többiek sajnos még egyelőre nem látják. Szóval egy fantasztikus Phil Collins szerzemény. Egy bizony-bizony sokat feldolgozott felvétel. Another Day in the Paradise, és ez a Brandy féle feldolgozás, kérem szépen most a Bitangyó Rádióban.
1: Imagine's gonna hurt you.
0: Break your heart.
2: Your heart, right?
0: Bitangyó Rádió.
2: Bring it on.
0: Hát törjük szét! Tau Cruise.

így igaz, kedves Wolf, ezért tartunk téged igazából, hiszen tudjuk, hogy te vagy a... A legerősebb, hogy szokták mondani, a legerősebb kés a fiókban, vagy hogy van? Ja. Hát valóban a menüpontot mindenki láthatja, csak mert olvas, nem olvashatja. Ja nem, te vagy a legélesebb kés a fiókban, így szokták mondani. Jaj, jaj, jaj. Egészen addig persze, amikor nyúl, ugye fel nem tűnik, kedves Wolfi barátom.

Hát Béláé, megjött a Lajos is. Brother Louis, barátom Lajos. Brother Louis. Modern Talking.

kicsikét elvadult a hátdolgozás, ugye? Egy legendás, egy 80-as formáció, ugye, amely persze rengeteg sikert könyvhetett el annak idején, kérem szépen. Köszönöm persze mindez Dieter Bullának, hogy elsősorban, aztán pedig ugye jött ugye a másodlagosan a csapat énekese Thomas Anders, akiért persze a nők rajongtak. A Nóra nyaklánc ellenére is persze minden köda volt érte. Modern Talking, Dieter Bohlen, Thomas Anders kettőse, és a Brother Louis.

egyik klasszikus 87-ből, persze, hogy akkor még Mauro vitte siker ezt a felvételt, ugye? Igaz, italodiszkós láger lett a felvételből. Ugye nálam igazából az úriember egy olyan egy sláger, és eladónak ugye szoktam volt mondani. Amiért persze kézbe vettem, hogy meg fog meg itt ismételten kövezni engemet. De bizony az, kérem szépen. Mauro sláger, ugye a Buonasera signorina, ciao ciao. DJ Hayo.

DJ Hájó! 1985 keresztében nagy slágere, Maura és abban a széles színű Rina, ciao, ciao!

0: Buonasera. Buonasera signorina. This is the Bitong Your Radio Station. No Béláim, itt az idő most vagy soha. Mi vagy szépen kiegészült a csapat, ezért most pedig pensége vagyunk ugye elegen ahhoz, hogy megtoljuk.
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakken, gyerünk!
0: Toljuk, toljuk! Tolja te is, ne sumákolj, basszus!
2: Megálljunk, Béláim!
0: Megálljunk, Béláim!
2: Hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláim!
3: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, wenn der Rachmutter das so wegmacht.
2: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
0: Túltoltuk! Rátoltuk! Napi Tangyó Rádió! Már megint túltoltuk! Marnik és a Bye Bye Bye!

Hát a Kata, bye, bye, bye! Édesem! Bye, bye, bye! Bitangyó Rádió! Benne Marnik!

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mission. No, egy Dieter Bohlen szerzemény.

TC Catch. Heaven and Hell. Mennyország és pokol.

megjelent. Már a sítpest éppenséggel pokol van nálam. Nekem is olyan melegnek érzem a hőmérsékletet, hogy igazai pokol. Leváltozott a szobám.

Szintén egy klasszikus, egy örök zöld nóta, tehát ugye ezúttal Hermes House Band feldolgozásában. Can't take my eyes off you. Hermes House Band.

Hermes House Band és a Can Take My Eyes Off You a Bizony Rádióban. Ez itt a péntek este, meg a parti keresztében 2026. Július 24-én pénteken. Érkezik egy kakuk tojás. Kakuk, kakuk. De hol a tojás? Hát én itt a tojás, kérem szépen.

Na, kérem szépen, bitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkülben a fafejű Pinokio egészen 18-tól 20 óráig.

Bitangyorradio.com, tehát egy Beast in Black és a From Hell with Love, vagyis a pokolból, kérem szépen, egészen nagy szerelemmel küldtem néked a dalt, kérem szépen, a Bitangyorradio.com. Na figyelj, édesem, gyere, aztán boruljunk össze.

Egy műsor péntekenként, kedves Béláim, teljesen meglepetésekkel. Van itt minden, viszem szájnak ingere.

Nightwish. Walking in the Air a Bitangő Rádióban. Egy kis kitérő, nem szépen eme. Fantasztikus zenei világban.

No. Hát megérkeztünk. Mi az erotika? A Bütöngyő Rádióban. Shirley. By Erotica.

Hát, hello, Maskú! Remélem, Joe Papa is itt van. Basszus, most már megint lemaradtál a lényegről, látod? Mindig későn érkezel, és lemaradsz a lényegről. Szóhattuk helyetted is, basszus kulcs.

egy rádió határok nélkül. Benne a Fafiú Pinóki, és persze benne a péntek esti megaparti. Benne Erotik és a Charlene.

Egy kis 90-es évek. Phantom Factory. Close to you. Közel hozzád. Phantom Factory.

0: No, köszönöm, hogy ez a meglepetések rádiója, köszönöm szépen a Bitangyó Rádió. És persze benne meglepetések műsora, Bitangyó Rádió.
1: Hív az éjjel, gyere, ha kérem, valami jó történik, érzem.
0: Na gyere velünk, azt jól elverünk. Bitangyóradio.com. Delta! Hív az éjjel!

Hát két pejlóval megyünk ma haza, kérem szépen. Vagy négy kézláb. Így van, ez rendjén, Bécsopi. Mi csak a közelbe.

0: Hát életem, tiéd a szívem.
1: Gyere, ha kérem, valami jó történt.
0: Bitongyoradio.com.
1: Kéz a kézben.
0: Benne meglepetések rádió és benne meglepetések műsora.
1: Elsőt.
0: Benne Delta és a hív az éjjel.
1: Hív az éjjel.
0: Hát kedvesem Maskura. Most, hogy megjött az erősítés, hogy a Joe Papával kiegészülve, hát akkor nincs más hátra, mint hogy toljuk arrébb.
2: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
3: Nekem, gyerünk!

0: Előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Ne röhög, te is toljad, maskura!
2: Sind verrückt, wie der Nachfunker hat so wegfallen.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk, túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Basszus, maskara, túltoltuk, rátoltuk! Basszus! Ennyit számít a friss munkaerő, igaz? Kérem szépen! Túltoltuk, rátoltuk! Rá bizony! Hát eltudtuk, akkor már...

Kis Pere. És Jóri Per Derusz a John Muzsika. A Nikál Szeperi Menó.

0: Magadod, egyedül mondd, mit ér az életem, ha nem lehetsz velem már.
1: Hazudj, mit kérlek, játsz
0: ma. Napitang jó rádió.
1: Hazudj, hogy vár
0: a nagy szerelem.
1: Miért keresem, mit
0: yes.
1: Elátkozott ki.
0: Yes.
1: Csak egy szerelem. Hazudj, hogy vársz rám.
0: Nyári napon.

No édesem! Bitangyoradio.com Zorkám, vágyom rád! Hát Béláim! Véget ér a móka mára! Zárul Zoli zenetára!

De akkor nincs alvás. WDJs. Hát a Wolfikám, képzeld, de lengetnek a csetfalon. És nem te vagy az, basszus, látod? Bárként a Wolf is lenget a háttérben, rendesen lóbálja, lóbálja. Helikopter, helikopter!

0: Rólad álmodom minden
1: hajnalon,
0: hajnalon.
1: Képzelem,
0: hogy újra itt vagy velem.
1: Fáj nagyon,
0: megül a fájdalom.
1: Na gyere vissza,
0: és súg nekem. Hát gyere babám. Forra vérem, téged kívánlak minden éjjel. Vágyom rád, rád, rád.
1: Újra, újra.

rád. Hát vágyom rád. Pitangyó Rádió. Hát kedves Maskú, kedves Jópapa, hajrá Nyírmada! Lassan persze mi is megyünk, hiszen a dolog van, és a dolog van, akkor bizony menni kell. Tudjátok, Béláim, ha eltoltuk, hát rátoltuk, hát túltoltuk! Pitangyoradio.com. A paplany felé.

Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen, mindenki megtisztelő! És egyben kitüntető figyelmetem, hogy 2 órában ez volt mára a péntek esti megaparti, ami persze nevén hűen minden pénteken itt van a Böttinger Rádió műsorában, már amikor itt van. De a motto, kedves Otto! Szóval mi a motto, kedves Otto? Hát így már a motto! Egyszer fenn, egyszer lenn! Egyszerre fenn, egyszerre lenn! Most

0: hogy ne szálljak ki végleg. És
1: egyszer fenn, egyszer len,
0: hullám vasút az életem.
1: Szerencse jön,
0: igaz, Truszám, szerencse jön, szerencse megy.
1: Szakadt

Vegyis uraim! Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelés egyben kitűtött, hogy figyelmet, mert 2 órában ezután mára a péntek este meg a parti, benne érdekességek, különlegességek. Szabi, szép estét! Jó pihenést, jó hétvégét! Hétvégén érkezünk ismételten!

0: ugye hol? Ugye holnap érkezünk ugye déltől, majd ugye érkezik pontosabban, remélem legalábbis MC Csaba és a Music Mic Box. Utána ugye Mókuska adás ugye elmaradt, hiszen igazoltan lesz távol. Így ugye őt követi majd 16 órától 18 óráig, kérem szépen ugye Gébelen. Szóval ugye holnap tehát déltől 2-ig Music Mic Box MC Csabával. A 16 órától Gébelen lejátszok mögött. Köszönjük szép estét! És jó pihenést!
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

sit together on the sofa with the music way down.

0: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
1: Jutani Rádió.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
4: Ha felkészültél, tudhat
5: még több zene.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Káfé a Pitangyó Rádióval. Csak ínyencek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több zene!
7: Last night, I turned the radio on for the midnight news. Suddenly, I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
8: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött

Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok.

0: életben. Köszönjük a nagy tapsot!
1: Pitangyó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi?

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.